0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023, bombo.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Az elmúlt években az Európai Uniót és tagállamait nem egyszer próbálták külső hatalmak tudatos gazdasági nyomásgyakorlással rákényszeríteni politikáik megváltoztatására. Céljaik eléréséhez akár kereskedelmi korlátozásokat, bojkottot vagy adminisztratív gátakat is kilátásba helyeztek. Az e fajta kényszerítő intézkedések gazdaságilag és politikailag is egyre nagyobb problémát jelentenek az EU számára. A kereskedelmi világszervezetnek nincs hatásköre fellépni ellenük, ráadásul a nyomásgyakorlás amúgy sem hivatalos keretek között nyíltan folyik. Egészen mostanáig az Európai Uniónak sem volt semmilyen jogi eszköze ahhoz, hogy megvédje saját érdekeit. Az Európai Parlament és néhány uniós tagország legelőször 2020-ban adott hangot aggodalmának a gazdasági nyomásgyakorlás kapcsán. Az Európai Bizottság osztotta aggályaikat és a parlament álláspontját, mely szerint új intézkedésekre lenne szükség a kialakult helyzetben. A három fő uniós intézmény, a bizottság, a tanács és a parlament a kereskedelmi jogérvényesítésről szóló átdolgozott rendelet közzétételekor közös nyilatkozatban kérte, hogy az EU hozzon létre visszatartó erejű mechanizmust az unión kívüli, úgynevezett harmadik országok kényszerítő intézkedéseinek leszerelésére. Az Európai Bizottság ennek megfelelően 2021. decemberében elő is terjesztett egy rendeletjavaslatot, hogy az Európai Unió nemzetközi viszonylatban is hatékonyabban tudjon reagálni az ilyen helyzetekre. Abban meg is határozta, hogy az számít gazdasági kényszerítésnek, ha egy nem uniós ország kereskedelmi vagy beruházási intézkedésekkel, illetve ilyeneket kilátásba helyezve megpróbál nyomást gyakorolni az unióra vagy valamely tagállamára, hogy az egy adott szabályozási kérdésben meghatározott módon döntsön. De nézzünk egy konkrét példát. 2021. novemberében tajvani képviselet nyílt a litvániai Vilniusban. A névválasztást, hogy tudnélik Tajpej helyett Tajvánra hivatkoztak, Peking az egy Kína elv durva megsértésének tekintette, mivel szerintük Tajvan az egy és oszthatatlan Kína része. A diplomáciai bonyodalom jelentős surlódásokhoz vezetett Kína és Litvánia kétoldalú kapcsolatában. Célkeresztbe került a litván kormány. Kína különböző kereskedelmi korlátozásokat léptetett életbe, általános bojkottot hirdetett a litván cégek termékeire és szolgáltatásaira, illetve csaknem 90%-kal visszavágta a litván importot. Ugyanígy közigazgatási akadályokat gördített a vállalkozások útjába, korlátozta a beruházásokat és visszafogta a turizmust. Litvánia számára az egyik legnagyobb érvágás az volt, hogy Kína kizárt a vámrendszeréből. Emiatt a litván exportőrök nem tudták elvégezni a vámügyintézéssel járó papírmunkát. megszűnt a szállítmányok vámkezelése, és nem hosszabbították meg az importkérelmeket és az üzleti szerződéseket. Mivel Vilnius az export embargó ellenére sem változtatott álláspontján, Kína kilátásba helyezte, hogy a termékeiket és alapanyagaikat Litvániából beszerző más cégekre is kiterjeszti a büntető intézkedéseket. Pár hónappal később német vállalkozások jelezték is, hogy hátrány érte őket a másodlagos szankciók miatt. A gazdasági nyomásgyakorlás egyik fontos ismérve, hogy a színfalak mögött zajlik. Nem jellemző, hogy a felelős ország nyíltan elismerné lépéseit, vagy az intézkedései és saját vélt érdekei közötti kapcsolatot. Éppen ezért nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen az ilyen ügyeket nemzetközi fórumok, például a Kereskedelmi Világszervezet elé vinni. A kényszerítő intézkedések elleni uniós eszköz nem kifejezetten Kínát veszi célba, hanem segít az EU-nak kezelni a litván példához hasonló helyzeteket. Mit mond a jogszabály? Egyértelműen meghatározza, mi minősül gazdasági kényszerítésnek és ellenlépések megtételére jogosítja fel az Európai Uniót, ha egy harmadik ország fegyverként próbálná használni a kereskedelmet vagy a beruházásokat. Konkrét határidőket is megállapít az ügymenetre és a válaszlépésekre. A bizottságnak 4 hónap áll a rendelkezésére, hogy a kényszerítés gyanúját kivizsgálja, következtetései alapján pedig a tanácsnak 8-10 hete van arra, hogy minősített többséggel eldöntse, valóban kényszerítésről van-e szó. Ha bebizonyosodik a kényszerítő szándék, a bizottság hatásköre meghatározni a szükségesnek ítélt ellenlépéseket. Azoknak arányban kell lenniük az elszenvedett veszteségekkel, és a nemzetközi jog adta kereteken belül kell maradniuk. Végezetül az új szabályok értelmében az EU jóvátételt követelhet az okozott károk megtérítésére a kényszerítést alkalmazó nem uniós országtól. A parlament 2023. októberi plenáris ülésén a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke Bent Lange így nyilatkozott.
7: Mostantól lesz a kezünkben egy eszköz, amely nem vaktölténnyel van megtöltve, hanem nagyon is éles lőszerrel. Nem játékpisztoly, valódi fegyver. Amihez tartás véget, néha igenis ki kell tenni a pisztolyt az asztalra, még ha napi alapon nem is nyúlunk hozzá. Az is világos, hogy csak a legvégső esetben fogjuk meghúzni a ravaszt. Inkább arra törekszünk, hogy elejét vegyük a nyomásgyakorlásnak. Tárgyalásos úton szeretnénk megoldani kereskedelmi partnereinkkel a problémákat, ám ha erre nincs mód, mégis lesz valami, amellyel meg tudjuk védeni gazdasági érdekeinket.
6: Napjaink egyre kiélezettebb geopolitikai erőviszonyai mellett a kényszerítő intézkedések elleni új kereskedelempolitikai eszköz egyszerűen létszükséglet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
8: Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Ključno je za našu dobrobit i produktivnost, jača gospodarstvo i doprinosi izgradnji sretne i povezane zajednice. Jedan od glavnih prioriteta Europske unije je pružiti potporu sektoru javnog zdravstva u državama članicama. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o tome što Europska unija poduzima kako bi nacionalni zdravstveni sustavi postali učinkovitiji i održiviji. U Europskoj uniji nalaze se neki od najboljih zdravstvenih sustava u svijetu. Europljani danas žive duže i zdraviji su nego ikad prije. No, unatoč pozitivnim kretanjima, ostaje još mnogo izazova u sektoru javnog zdravstva. Među njima su visoki troškovi zdravstvene skrbi, ograničen pristup lijekovima i novim zdravstvenim tehnologijama, te nove bolesti i buduće pandemije. Pandemija koronavirusa potresla je nacionalne zdravstvene sustave diljem svijeta, a države članice Europske unije nisu bile iznimka. Kako bi se učinkovito borila protiv pandemije i bolje pripremila za slične krize u budućnosti, Unija je pokrenula program EU za zdravlje za razdoblje od 2021. do 2027. U središtu su programa koji raspolaže s čak 4,4 milijarde eura razvoj i provedba zakonodavstva Unije u području zdravstva. Cilj programa je osigurati zalihe medicinskih proizvoda i dovoljno osoblja u sektoru zdravstvene skrbi u slučaju izvanrednih situacija. Osim toga, želi se poboljšati pristup lijekovima i zdravstvenoj skrbi u Uniji. No program EU za zdravlje nije jedina inicijativa koja se bavi javnim zdravljem. Europska unija razvila je sveobuhvatnu strategiju kako bi osigurala uključivanje zaštite javnog zdravlja u sva područja politike. Taj se pristup zove zdravlje u svim politikama. Jedan od primjera je strategija od polja do stola, kojom se podržava proizvodnja održive i zdravije hrane. Spomenimo i akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, koji doprinosi stvaranju čišćeg i zdravijeg okruženja. Zdravlje građana u Uniji štiti jedna agencija, a to je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Osim toga, svi znamo da je bolje spriječiti nego liječiti. Jedna vrsta prevencije bolesti je cijepljenje. Na donatorskom sastanku na visokoj razini Svjetskog saveza za cjepiva i imunizaciju u lipnju 2025. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola istaknula je važnost cijepljenja. Europska unija je globalni predvodnik u području zdravlja i poboljšanju pristupa cjepivima. Europski parlament dosljedno se zalaže za učinkovitija i pravednija ulaganja jer znamo da je zdravlje temelj svega, mira, blagostanja i stabilnosti. Uz cijepljenje, aktivnosti prevencije u Uniji obuhvaćaju i borbu protiv antimikrobne otpornosti sprečavanjem infekcija. Antimikrobna otpornost javlja se kada bakterije, virusi, gljivice i drugi paraziti evoluiraju tijekom vremena i postaju otporni na lijekove. Osim toga, Europska unija želi ublažiti zdravstvene probleme poput kardiovaskularnih bolesti, koji su glavni uzrok smrti u Uniji. Konzumacija droga, alkohola ili duhana povećava rizik od razvoja srčanih bolesti poput srčanog udara. Stoga je Unija donijela politike kojima se regulira uporaba tih tvari, posebice duhana. One uključuju veće cijene cigareta i fotografije na njihovim pakiranjima kako bi se osobe odvratile od pušenja. Te su mjere znatno smanjile broj pušača. Europska unija radi na još jednom zdravstvenom problemu, karcinomu, koji je drugi vodeći uzrok smrti u Uniji. Cilj je spriječiti oboljevanje od raka ranim otkrivanjem i znatno povećati broj probira u državama članicama. Time će se doprinijeti smanjenju visokog broja preminulih od raka. Dakle, kardiovaskularne bolesti i rak vodeći su uzroci smrti u Europskoj uniji. No situacija je malo drukčija među Europljanima u dobi od 15 do 29 godina. Vanjski faktori poput prometnih nesreća glavni su uzrok smrti u toj dobnoj skupini, a slijedi ih samoubojstvo. Loše mentalno zdravlje može dovesti do samoubojstva. No nisu samo mladi pogođeni slabim mentalnim zdravljem. Procjenjuje se da se 84 milijuna ljudi u Uniji bori s problemima mentalnog zdravlja. Upravo zbog te alarmantne situacije, Unija pridaje posebnu važnost promicanju mentalnog zdravlja i dobrobiti u svim područjima života, kod kuće, u školi i na radnom mjestu. Uz to potiče države članice na pružanje novih zdravstvenih usluga u području mentalnog zdravlja, primjerice otvaranjem centara za mentalno zdravlje. Europska unija vodi računa i o sigurnosti opskrbe lijekovima. U ožujku 2025. Europska komisija predložila je akt o kritičnim lijekovima. Cilj mu je povećati proizvodnju i zalihe lijekova lakšim pristupom financiranju, ubrzanim postupcima, aktivnostima nabave i međunarodnim partnerstvima. Kako bi dobila savjete o tome kako povećati zalihe lijekova, Unija je uspostavila Savez za kritične lijekove. Savez okuplja dionike iz država članica, ključnih industrija, civilnog društva i znanstvene zajednice. Na posljetku postoji Europska agencija za lijekove sa sjedištem u Amsterdamu. Bavi se razvojem lijekova, nadzire njihovu sigurnost, ocjenjuje odobrenje za stavljanje u promet i pruža informacije zdravstvenim stručnjacima. Osim razvoja učinkovitih lijekova i promicanja javnog zdravlja, važno je i uključiti najnovije tehnologije u zdravstvenu skrb. Europska unija pridaje veliku važnost digitalnim tehnologijama, biotehnologijama i e-zdravstvu. To obuhvaća upotrebu elektroničkih zdravstvenih kartona, telemedicinu, nosive medicinske uređaje, mobilne aplikacije i druge digitalne alate. Kako bi zdravstveni sustavi u državama članicama bili održivi i u toku s najnovijim tehnologijama, Europska unija potiče digitalnu transformaciju i usklađivanje zdravstvenih sustava. Ovaj podcast omogućuje vam je Europski parlament.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
13: Di cosa vi occupate?
12: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli, Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
13: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
12: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
14: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
15: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.